0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Két forgalmas vonalon kezd pályafelújításba a MÁV. Buszsávban autózókat büntettek a rendőrök. Virágos Magyarország, finisben a nevezés. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízható tudják biztosítani. Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsy-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Öten lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé. Szépen kereshetnek nyáron a diákmunkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell esziat fizetni. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
1: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Agyonnyomja a fiatalokat a virtuális valóság. Díjazták az innovatív tanulókat, irány a világbajnokság. Felejtsék el már a napozást. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
2: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
1: Egyre több fiatal keres enyhülést a szorongására a neten, a közösségi média azonban súlyos bítja elmélyíti a problémákat. Erre hívja fel a figyelmet a médiahatóság friss tanulmánykötete. Eszerint például az egyetemistát csak nem fele küzd depresszióra utaló tünetekkel, és szinte állandó készenlétben vannak. 10-ből 4-en folyamatosan a telefonjukat nézik, érkezett-e valamilyen üzenet vagy reakció korábbi posztjaikra. A szexualitás és az agresszió pedig a tinik fejlődő idegrendszerében okozhat lövedékszerű kóros változást. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Itt a figyelmeztetés, kimondottan erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállat takaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. E hét szombatig kell még számolni a félpályás lezárással a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Két forgalmas vonalon kezd pályafelújításba a MÁV. Buszsávban autózókat büntettek a rendőrök. Világos Magyarország, finisben a nevezés. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsy-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Öten lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé. Szépen kereshetnek nyáron a diákmunkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell esziat fizetni. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
1: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Félpályás korlátozás van a 12. kerületben, a Márvány utcában, a Királyhágó és a Győző utca között. Kerülgetős.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
1: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
1: Sedacor Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
8: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Agyonnyomja a fiatalokat a virtuális valóság. Díjazták az innovatív tanulókat, irány a világbajnokság. Felejtsék el már a napozást. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
10: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
9: Egyre több fiatal keres enyhülést a szorongására a neten, a közösségi média azonban súlyosbítja, elmélyíti a problémákat. Erre hívja fel a figyelmet a médiahatóság friss tanulmánykötete. Eszerint például az egyetemisták csak nem fele küzd depresszióra utaló tünetekkel, és szinte állandó készenlétben vannak. 10-ből 4-en folyamatosan a telefonjukat nézik, érkezett-e valamilyen üzenet vagy reakció korábbi posztjaikra. A szexualitás és az agresszió pedig a tinik fejlődő idegrendszerében okozhat lövedékszerű kóros változást. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Itt a figyelmeztetés, kimondottan erős UVB sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállattakaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait, bizalmatlanság kíséri a mesterséges intelligencia hazai alkalmazását, ürgeszámlálás, van miért aggódnunk. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát, a miniszterelnök közölte, nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberek kapták a megbízásokat. Egyharmaduk nő. A legfiatalabb államtitkár 28, a legidősebb 66 éves. Magyar Péter hozzátette, a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi területekről. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány, csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A néma kór veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti, sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket és életveszélyes szövődményekhez vezethet, például sztrókhoz, infarktushoz. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmódváltással. A magyar cégek döntő többsége 80%-a nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól. Háromnegyede azt mondja, a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell, 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Lassabban ugyan, de továbbra is csökken a hazai űrgeállomány, ez derült ki a tavaszi országos összesítésből. Fontos és védett állatokról van szó, karbantartják a vidéket és táplálékul szolgálnak a ragadozó madaraknak. Részletek Váci Olivér etológustól, a vadonleső program munkatársától.
2: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, csökkenés lassulni látszik. 82 óta védett fajjá vált, 2012-re fokozottan védetté kellett tenni. Tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
1: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. E hét szombatig kell még számolni a félpályás lezárással a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Hiába a razzia, még mindig sokan autóznak a buszsávban, remek nyaruk lesz a diák munkásoknak, virágos Magyarország, finisben a nevezés. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsy-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Öten lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé. Szépen kereshetnek nyáron a diák munkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint félmilliós bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell esziat fizetni. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
1: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Megint az unokázós csalók, itt a figyelmeztetés, rossz terápia, szorongás ellen a közösségi média, UV-sugárzás, durva lesz a mai nap. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
2: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
1: Egyre több fiatal keres enyhülést a szorongására a neten, a közösségi média azonban súlyosbítja, elmélyíti a problémákat. Erre hívja fel a figyelmet a médiahatóság friss tanulmánykötete. Eszerint például az egyetemistát csak nem fele küzd depresszióra utaló tünetekkel, és szinte állandó készenlétben vannak. 10-ből 4-en folyamatosan a telefonjukat nézik, érkezett-e valamilyen üzenet vagy reakció korábbi posztjaikra. A szexualitás és az agresszió pedig a tinik fejlődő idegrendszerében okozhat lövedékszerű kóros változást. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Itt a figyelmeztetés, kimondottan erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállat takaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Félpályás korlátozás van a 12. kerületben, a Márvány utcában, a Királyhágó és a Győző utca között. Kerülgetős,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
3: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Milliókat tehet tönkre itthon a néma gyilkos. Titokban használják az MI-t a hazai munkahelyeken. Ürge számlálás. Van miért aggódnunk. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát, a miniszterelnök közölte, nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberek kapták a megbízásokat. Egyharmaduk nő, a legfiatalabb államtitkár 28, a legidősebb 66 éves. Magyar Péter hozzátette, a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi területekről. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány, csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A néma kór veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti, sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket és életveszélyes szövődményekhez vezethet, például sztrókhoz, infarktushoz. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmódváltással. A magyar cégek döntő többsége 80%-a nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól. Háromnegyede azt mondja, a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell, 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Lassabban ugyan, de továbbra is csökken a hazai űrgeállomány, ez derült ki a tavaszi országos összesítésből. Fontos és védett állatokról van szó, karbantartják a vidéket és táplálékul szolgálnak a ragadozó madaraknak. Részletek Váci Olivér etológustól, a vadonleső program munkatársától.
10: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, csökkenés lassulni látszik. 82 óta védett fajjá vált, 2012-re fokozottan védetté kellett tenni. Tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
9: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
3: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
4: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Két forgalmas vasútvonalon startolt felújítás. Hiába razzia, még mindig sokan autóznak a buszsávban. Pazarnyaruk lesz a diákmunkásoknak. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízható tudják biztosítani. Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsy-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Öten lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé. Szépen kereshetnek nyáron a diákmunkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell esziat fizetni. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
7: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
6: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a hétfői rock délelőtt, de hát ez ugye nem akármilyen hétfő, hanem egy jóféle pünköst hétfő bizony, úgyhogy ez egy jó rövid hét, mert hogy hosszú hétvégénk van, hát akkor mindenkinek kellemes hétvégét, aki esetleg dolgozik, annak jó munkát, aki úton

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na hát jöhet a főnök, akinek mindig örülünk, hát ugye úgy hívják, hogy Bruce Springsteen, The Boss egészen konkrétan, aki 2026 elejét már úgy kezdte, hogy igen aktívan indította az évet, január 17-én ugyanis Light of a Day jótékonysági koncerten lépett fel Red Bankben, New Jerseyben, aztán a hírek szerint 2026-ra új albumot tervez, és új világkörüli turnéra indul, amely érintheti Ausztráliát is, ezen kívül pedig január végén új dalt adott ki, Streets of Minneapolis címmel, nem Philadelphia, ez most Streets of Minneapolis. Na most ugye tudjuk, hogy Bruce Springsteen az nem először emeli fel a hangját a társadalmi kérdésekben, de legújabb dala, a Streets of Minneapolis az utóbbi évek egyik legközvetlenebb és legmegrázóbb megszólalása. A szám René Good és Alex Pretty halálára reagál, két civilre, akiket januárban ICE ügynökök lőttek le Minneapolisban. Hát akkor fogadjuk szeretettel a főnököt, ő Bruce Springsteen és a Born in the USA.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93 Rock FM. Na most február 28-án volt a Brit Awards Gála, ahol posztumusz életmű díjjal tisztelektek a legendás Ozzy Osbourne előtt, tehát mindannyian emlékszünk rá, hogy ő 2025-ben halt meg, július 22-én, 3 héttel nagyjából azután a rendezvény után, ahol örökre búcsút intett a színpadnak, ennek a rendezvénynek a neve ugye Back to the Beginning volt. A díjat Sharon Osbourne és lányuk Kelly Osbourne vette át a néhai rocker nevében. Sharon tartott beszédet, a férjét a legszerényebb egomániásnak nevezte, és arról is beszélt, hogy Ozzy élete tele volt hatalmas csúcspontokkal és nagyon nehéz mélypontokkal, egy kicsit szélsőségesen élt. Na, hát azt azért el kell ismerni. Aztán utána Kellyt szétszették a külseje miatt, mert nagyon-nagyon le van fogyva, de hát nyilvánvalóan megértjük az okokat. Illetve ami örömhír a családdal kapcsolatban, hogy Jack Osbourne-nak megszületett az 5. gyermeke, egy kislány, akit nagyapja után Ozzy Matilda Osbourne-nak neveztek el. Ozzy Osbourne, No More Tears.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó reggelt. Mi ütött beléd már? Kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, Isten, én aludtam ma is.
1: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Cedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
1: Cedacor Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Cedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, de hát ez ugye egy szabad hétfő, jó mondjuk már akinek, aki most dolgozik, az igazi hős, és neki külön kívánok nagyon kellemes hétfő délelőttöt. Most viszont, aki nem dolgozik, annak jó pihenést, aki pedig esetleg úton van, annak pedig jó utat, remélem senkit nem hagytam ki, szóval mindenkinek a legjobb rockzenéket kívánom, azok itt vannak, azok megvannak, és ha valaki esetleg Budapestet elhagyná, bárhová menjen a világban, ha egy jó internete van, akkor www.rockradio.hu és online streamen is fenn vagyunk. A Doors-t fogjuk most meghallgatni, akiknek Break On Through to the Other Side című felvétele 1967-ben jött ki, és egyszerűen a rock történelem örök darabjává vált azóta. A kislemez egyébként nem lett hatalmas sláger Amerikában, koncert favorittá vált viszont, és ma már a zenekar egyik legfontosabb klasszikusaként tartják számon, igazából a pszichedelikus rock egyik alapműveként él tovább, egy igazi zenei kapu a Doors különös lázadó világába. Ez a Doors és a Break On Through to the Other Side. You know

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as

103.9 Rock FM és Brian Adams érkezik, aki érkezik, hölgyeim és uraim, amit mondtam, az énekes dalszerző Roll with the Punches című turnéját bonyolítja éppen, és hát ugye ezekhez a turnékhoz mindig adnak egy-egy újabb dátumot, és nemrégiben derült ki, hogy Brian Adams Magyarországra érkezik, rengetegszer volt már nálunk, egészen konkrétan 8. alkalommal lesz itt a világhírű kanadai rockstar, 2 évvel ezelőtti estje után, december 16-án ismét őt köszönhetjük, vagy ő köszönt bennünket leginkább az MVM Domban. Kanada egyik legsikeresebb zenésze csak nem 5 évtizede tartó karrierje során, több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és valami elképesztően energikus mind a mai napig, 2 évente itt a helye Magyarországon, bármi is történjék, úgyhogy ennek örömére jön Brian Adams és a Heaven.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Billy Idol folytatja. Hát kérem tisztelettel, Billy Idolnak ugye tavaly volt a karrierje 50 éves, és ennek a jeles évfordulónak az alkalmából ő kiadott egy új lemezt, mégpedig Dream Into It címmel, és aztán elindult turnézni, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus 50 évet, mégpedig Amerikában először a Joan Jett and the Blackhearts-al, aztán utána jött Európába, és teljesen nyilvánvaló módon nálunk is fellépett itt a Budapest Parkban, fantasztikus koncertet adott. Ő tavaly töltötte be egyébként a 70. életévét is, és ennek apropóján hát is megjelent a Billy Idol Should Be Dead című egész estés dokumentumfilm, amelynek az egyik betét dalát a 2026-os Oscar díjátadóra is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, a dal címe pedig Dying to Live. Ami még hír Billy Idol-al kapcsolatban, hogy ugye tavaly jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor nem jutott be, ami új hír és átvisz bennünket most már 2026-ra, hogy idén bejutott, és a beiktatási ceremónia november 14-én lesz Los Angelesben. Hát akkor egy jó Billy Idol, Dancing with Myself.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
3: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
4: Hány óra?
5: Hajnal 2.
4: Megint nem alszol?
5: Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
4: Próbáld ki te is a Sedakurt.
6: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Alszol?
6: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, de hát ez egy pünkös hétfő, sőt, egy pünkös hétfő délután, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok, aki esetleg dolgozik, annak nyilván jó munkát, ha úton van jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit. Hát az a helyzet, hogy a jó rockzenék azok mindenhol jók, és mi jó rockzenéket játszunk 0-24-ben heti 7 napon keresztül. Amit még szeretnék mindenki figyelmébe ajánlani, az a www.rockradio.hu, és ott online streamen is lehet bennünket hallgatni. A Rainbow érkezik, na most a most következő dal egyik legnagyobb slágerük, ez nem más, mint az I Surrender, és eredetileg Russ Ballard írta, és bár először a Head East adta ki 1980-ban, igazán a Rainbow 1981-es verziója tette világhírűvé. Igazi rádióbarát hard rock himnuszról beszélgetünk, fogos refrén, monumentális gitárhangzás és Jolene Turner dallamos éneke miatt a Rainbow egyik legkedveltebb korszakát idézi. Rainbow, I Surrender.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, azt írja az Útinform, hogy az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontban zárva találják a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnemény felé a külső és a leálló sáv járható. Az M6-oson Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd-Észak-Iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágot is lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd-Centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Plusz 3629999, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és jön a Pantera, akik június 11-én a Metallicával lépnek fel. Itt Magyarországon, a Puskás Arénában, ez a Walk.

93 Rock FM, na itt van a Red Hot Chili Peppers, akikről most minden egyes alkalommal az jut eszembe, hogy noha csak nem 50 éve a rock szintér aktív szereplője, de még sosem adott ki eddig önálló nagy lemezt Michael Balzari, azaz Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa. Ez az album már március 27-én megjelent, Honora címmel. Ez az első szólóalbuma, és reméljük, hogy lesz még több is, de nagyon korszakalkotó, illetve a megszokott stílusától teljesen eltérő ez az album, mert hogy Flea most nem egy rockalbumot adott ki, hanem inkább jazzeset, és a basszusgitár mellett trombitán is játszik, és énekel, és természetesen ismert muzsikusok egész sora vonul fel a dalokban vendégként, az alapot a jazz világából hozott zenészek adják, a lemezen pedig 6 saját szerzemény szerepel olyan nagyságoktól átdolgozott darabok mellett, mint George Clinton, Eddie Hazel, Jimmy Webb, Frank Ocean, Shea Taylor, illetve Ann Ronald. Ez pedig itt a Red Hot Chili Peppers és legnagyobb slágerük, egyik legnagyobb, bocsánat, a Give It Away.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
2: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
3: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
4: Szia, drágám. Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
3: De jó neked. Mi a titkod?
4: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
3: Sedacur Forte.
4: És a koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103 9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, pedig a hétfői, a pünkös hétfői Rock délelőtt, amely már délután folytatódott tovább, ugye egy óra is elmúlt már, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok. Hát itt vagyunk a hosszú hétvégében, ha valaki esetleg mégis dolgozik, annak jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, jó pihit. www.rockradio.hu, itt online streamen is lehet bennünket hallgatni, úgyhogy kifogás az nincs. De hát miért lenne, amikor olyan dalokkal vagyunk, mint például a The Who együttes My Generation című felvétele, amelyel az angol banda örökre beírta magát a rock történelembe. A szám 1965-ben jelent meg, és azonnal a fiatal generáció lázadásának himnuszává vált. A dalt a zenekar gitárosa Pete Townshend írta, aki szerint a szám arról szól, hogy hogyan próbálják a fiatalok megtalálni a helyüket a társadalomban, és zeneileg is forradalmi volt. Agresszív hangzás, nyers energia, dühös előadásmód, ez mind-mind egyben a The Who és a My Generation.

93.9 Rock FM és a The Black Crowes 1990-es sikere érkezik. Hát ennek a dalnak megvan a sztoria, mert hogy 1968-as eredetileg és Otis Reddingé volt, akinek röviddel tragikus halála után jelent meg. Igazi rock klasszikussá válását azonban sokak szerint az amerikai The Black Crowes 1990-es feldolgozása hozta el. A bandának a Shake Your Money Maker című bemutatkozó lemezén szerepel ez a dal, brutális energiával ötvözve az eredeti soul hangulatot a déli hard rockkal. Hatalmas siker lett, az amerikai rocklistán egészen az első helyig jutott, később pedig a Billboard 600-on is a top 30-ba került, ami máig a Black Crowes egyik legnagyobb rádiós sikere. Angliában is újra kiadták a növekvő népszerűség miatt. A feldolgozás egyik legemlékezetesebb része a vad gitár szóló. Érdekesség, hogy ez nem is a banda egyik tagja, hanem a később producer legendává váló Brendan O'Brien játszotta fel, mégpedig Rick Rubin Gibson Les Paul gitárján. Hát, jelentsen ez bármit. Gitárokhoz nem értek. Csak a zenékhez. És ez jó. Ez a Black Crowes és a Hard to Handle.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rocke felmírja az útinform, hogy az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot. Az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leállósáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Aztán Budapest felé még mindig az M7-esen, az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont felhajtóágán befejezték az aszfaltozást, ezért azt átadták a forgalomnak. Ezzel egy időben viszont lezárták a lehajtóágat, így nem lehet lekanyarodni a 7-es főút felé, kerülni a Pákozdi pihenőn keresztül, visszafordulva lehet. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, és a 11-es főúton Szentendrénél a 18-as kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra lehet számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 3020999939, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen! Most pedig érkezik a Def Leppard és ez az Animal.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt. Na hát, hölgyeim és uraim, ez egy pünköst hétfő, ugye, ha esetleg valaki még ezt nem tudná, akkor most már tudja, és hát tulajdonképpen még ilyenkor is dolgoznak emberek, úgyhogy akik dolgoznak, annak jó munkát, akik úton vannak, azoknak jó utat, ha valaki esetleg pihizik otthon, akkor jó pihit kívánok, egy a lényeg, maradjunk együtt, és hallgassuk a legnagyobb rockzenéket és a legnagyobb rock őrülteket. Most egy igazi gitár őrült érkezik, a neve Ted Nugent, és egyik leghíresebb dala 1977-ből a Cat Scratch Fever, amelynek legnagyobb ereje a legendás gitár riff, a háromhangos, sötét hangulatú főtéma, annyira ikonikus, hogy a rock történelem egyik legismertebb riffjeként emlegetik, és a VH1 minden idők egyik legjobb hard rock dalának választotta a most következő felvételt. Annak idején a Billboard listájára is felkerült, a nyers, ösztönös hangzás és Nugent vad gitárjátéka tökéletesen hozza a 70-es évek kemény rockvilágát. Ő Ted Nugent és a Cat Scratch Fever.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, na azt mondja, a holnapi időjárásról annyit tudnék mondani, hogy napos idő lesz, kevés felhővel, legfeljebb néhol fordulhat elő futó zápor. Szeles az idő, hát az mindig az, hát most már nyugodtan elfogadhatnánk ezt, én még azért annyira nem vagyok erre képes, de majd idővel az északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérheti, nyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő. Hát ez már legalább jó hír, már akinek, ugye nekem mindenképpen. Na, hát akkor, ja, az viszont mindenkinek jó hír, hogy már itt is van a Starship és az It's Not Enough.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, ennyi volt már a pünkös hétfői rock délelőtt, érkezhet a pünkös hétfői rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel Klavancsa Krisztián, és aztán jön Szilink meg a Rock the Night, mi pedig találkozzunk holnap, akkor már a jóféle rövid héten kedden. Addig is kellemes délutánt és estét, jó hosszú hétvégét, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Faith No More és az Epic.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

hasznis. Du hast mich.

103.9 Rock FM és a hosszú hétvége, mert hogy ez tart egyeseknek már péntek délutántól, de ha nem, akkor a szombat, vasárnap és a hétfő hivatalosan. Biztosan kellemes délutánt kívánok, Klavancsek Krisztián vagyok. Lottószámokat fogok megint mondani a hétfői rock délutánban, mert a pünköst hétfőn ettől még a rock délután. Rock délután 30, 31, 32. Ezt az időjárás biztos, hogy megjátsza ezekben a napokban. A következő napokban is, aztán egy szerdai hidegfront hatására a csütörtök és a péntek már csak 25-26 fokos lehet, de száraz idővel, rengeteg napsütéssel, így aztán mutatóba jön a 25-26 fok, hogy utána a következő hétvégére, ami egyébként most hétfőn is tart, hiszen hétvége után hétvége jön, így élünk, 30-án, 31-én 28-29 fok lesz. Csupa jó hír, csupa jó zene, ilyen a hétfői ünnepi.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint jelenleg is élénk a forgalom az autópályákon, azok közül is főként az M1-esen, az M3-ason, illetve az M7-esen is jelentősebb fennakadások, sávzárások, torlódások nélkül jó tempóban lehet autózni. Ez a délután és a kora este folyamán változhat, illetve változik. Budapesten hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton, ez holnap hajnali 5-ig tart, sávlezárás van a Grassalkovics úton kifelé holnap 20 óráig, és van egy lezárás most már napok óta a Hősök terén, egyirányosítás ezzel párhuzamosan az Állatkerti körúton június 4-éig, illetve félpályás korlátozás van a 12. kerületben a Márvány utcában péntekig. Jó utat, és még mindig jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM Scorpions és az 1984-es amerikai szupersláger, így is fogalmazhatnánk, mert hogyha a Scorpions munkássága Európa közepéről Németországból jön, hát akkor még Német Szövetségi Köztársaságnak vagy Nyugat-Németországnak hívták. Egyébként az angol megnevezésben ez volt Németország, tehát csak Germany-nek mondták. Na mindegy, szóval, hogyha innen jönnek, akkor a világ különböző részeit meghódíthatták, de az igazi piac hard rock heavy metal szempontból és pláne a 80-as években pont az Amerikai Egyesült Államok volt. Mi történik a Lokomotív GT? Ugyanebben az évben, 1984-ben megjelenik az Ellenfél nélkül című album, amelyre azt mondták, a zenekar készül a búcsú lemezre, és ez így is lett. Itt is átírásokhoz kellett folyamodni, és az igénytelen popzenei dömping hatás alatt álló nagyközönség, mert hogy a 80-as évek közepén a rockerek így érezték magukat, hát nem értékelték túlságosan ezt az úgynevezett utolsó alkotást. A turnék ritkultak, az utolsó fellépésre a törzshelynek számító Tabánba került sor 1987. május 2-án. A koncert után az LGT gyakorlatilag megszűnt, elhatározza, hogy végtelen időre felfüggeszti magát, de nem oszlik fel. Presser, Karácsony és Somló szóló karrierbe kezd, Solti pedig más együtteseknek dobol majd. Egymás lemezein olykor dolgoztak együtt, de a Loksi nem adott ki több albumot, és ugye 1992-ben hivatalosan is bejelentették a búcsú koncertet a Nyugati Pályaudvarra. De ne szaladjunk ennyire előre, LGT most a Rock FM-en, és egy korábbi felvétel a Box.

103.9 Rock FM és a hétfői Rock délután. Én azt gondolom, hogy kitett magáért az időjárás a hosszú hétvégén. Egyébként egy pünkösdi hétvége május utolsó napjaiban pont ilyen legyen, hogy is szokták mondani, beleköthetetlen. Kellemes délután, Klamoncsek Krisztián vagyok, tart még a hosszú hétvége, méghozzá vastagon. Aki egyébként a hosszú hétvégéhez csapta a következő csonka hetet, hát az megint az élet császára lett, mert hogy kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken sem kell menni dolgozni hivatalosan, ha ez a 4 nap szabadság, és a következő hétvége meg akkor megint 4 nap múlva jön, mint hétvége. Na, ehhez társul az időjárás is, száraz időben rengeteg napsütéssel. Ha valaki nem panaszkodott a hétvégi időjárásra, akkor most hétfőn is tapasztalhatja, hogy 29-30 fokos a napi csúcs, lehet ezt még fokozni, mert hogy az időjárás tényleg kitett és kitesz magáért. 31-32 fok kedre és szerdára, de szerdán jön egy hideg front, ez picit elhűti az időjárás csütörtökre és péntekre. Mutatóban lesz 25-26 fok, mert utána a következő hétvégén 30-ára, 31-ére 28-29 fokos csúcsok várhatók megint. Útinform legfrissebb, jelenleg is élénk a forgalom az autópályákon, nagyon sokan szeretnének hazatérni, és az elsősorban a fővárost, illetve a vonzás körzetet érinti. Az autópályák közül is főként az M1-esen, az M3-asen és az M7-esen is jelentősebb fennakadások, sávzárások, torlódások nélkül jó tempóban lehet autózni, és ez nagyon fontos. Ez a délután és a kora este folyamán persze változhat, és talán változik is valamennyit. Hétvégi lezárás van Budapesten a Pesti alsórakparton holnap hajnali 5-ig, van egy sávlezárás a Grassalkovics úton kifelé holnap 20 óráig, lezárás van a Hősök terén a hosszú hétvége előtt is már, most is, és ezzel párhuzamosan egyirányosítás van az Állatkerti körúton július 4-éig, illetve van egy félpályás korlátozás a 12. kerületben a Márvány utcában. Péntekig jó utat kívánok!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétvégi lezárás van a pesti alsó rakparton holnap hajnali 5-ig, van egy sávlezárás a Grassalkovics úton kifelé, holnap 20 óráig, lezárás van a Hősök terén a hosszú hétvége előtt, a hosszú hétvége alatt is, és utána is július 4-éig, ezzel párhuzamosan egy irányosítás van az Állatkerti körúton is. Félpályás korlátozás van a 12. kerületben a Márvány utcában péntekig. Félpályás lezárások még a fővárosban a 4. kerületben a Megyeri úton, szintén a 4. kerületben a Homoktövés utcában, illetve a 15. kerületben a Pestújhelyi úton. Sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton is. Két egyirányosítás is van Budapesten, a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton. Időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján, miközben a korlátozások még mindig nem értek véget a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
2: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
1: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
3: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
4: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tribútest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a hétfői rock délután, a pünkösdi hosszú hétvégén nem csak őrült lányoknak, de akik közlekednek, azok ne őrültködjenek, mert hogy egyre komolyabb a forgalom. Az Útinform információi szerint az M7-es autópályán erős a forgalom a Budapest felé vezető oldalon, Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok, torlódás tapasztalható. A székesfehérvári szakasztól, ahonnan már három sávos a pálya, jobb tempóban lehet haladni. Az M3-as autópályán is erős a forgalom a Budapest felé vezető oldalon, 60-tól Budapestig, főként a 60 és a Bak közötti szakaszon telítettek a sávok, szakaszos torlódás van. Budapesten hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton holnap hajnali 5-ig, sávlezárás van a Grassalkovics úton kifelé holnap 20 óráig, és továbbra is lezárás van a Hősök terén, egyirányosítás az Állatkerti körúton a hosszú hétvége elmúltával július 4-éig, és van egy félpályás korlátozás a 12. kerületben a Márvány utcában a következő napokban is. Péntekig jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Budapesten hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton holnap hajnali 5-ig, van egy sávlezárás a Grassalkovics úton kifelé, holnap 20 óráig, lezárás van a Hősök terén a hosszú hétvége előtt, a hosszú hétvége alatt is, és utána is július 4-éig, ezzel párhuzamosan egy irányosítás van az Állatkerti körúton is. Félpályás korlátozás van a 12. kerületben a Márvány utcában péntekig. Félpályás lezárások még a fővárosban a 4. kerületben a Megyeri úton, szintén a 4. kerületben a Homoktövis utcában, illetve a 15. kerületben a Pestújhelyi úton. Sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton is. Hét egyirányosítás is van Budapesten, a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton. Időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján, miközben a korlátozások még mindig nem értek véget a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: alkalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
2: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tribútest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM május utolsó napjaiban kitesz magáért az időjárás, kitesz magáért a pünkösdi időjárás is, és a folytatás is több, mint bíztató, hiszen hogyha valaki eddig csak megelégedett a 28 fok körüli napi csúcsokkal, akkor a következő napokban számolhatja a 31-32 fokos csúcsokat, hát ebből persze, hogyha a 29-30 megvan már, akkor is nyárról beszélünk, és nem májusi tavaszról. A napközbeni felmelegedés mellé a hajnali indulások is nagyon bíztatóak 17-20 fokkal, és ez a folytatás szerdáig tart, szerdán jön egy hideg front, de aznap még lehet a csúcs 32 fok, utána csütörtökre péntekre mutatóban lesz 25-26 fok, hogy aztán a következő hétvégén 28-29 fokkal megint visszajöjjön a nyárias meleg. Mindez záporok, zivatarok nélkül, a következő hétvégén egyébként megdörrelhet az ég, de csapadékra megint nem kell számítani, rengeteg napsütésre, időről időre magas UV-sugárzásra, viszont igen, és hát arra a bizonyos hidegfrontra, ami szerdán ér el bennünket, és legfeljebb csak a 30 fok körüli csúcsoknak vet véget.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétvégi lezárás van a pesti alsó rakparton holnap hajnali 5-ig. Van egy sávlezárás a Grassalkovics úton kifelé, holnap 20 óráig. Lezárás van a Hősök terén a hosszú hétvége előtt, a hosszú hétvége alatt is, és utána is június 4-éig. Ezzel párhuzamosan egyirányosítás van az Állatkerti körúton is. Félpályás korlátozás van a 12. kerületben a Márvány utcában péntekig. Félpályás lezárások még a fővárosban, a 4. kerületben a Megyeri úton, szintén a 4. kerületben a Homoktövés utcában, illetve a 15. kerületben a Pestújhelyi úton. Sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton is. Két egyirányosítás is van Budapesten, a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton. Időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján, miközben a korlátozások még mindig nem értek véget a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten hétvégi lezárás van a pesti alsó rakparton holnap hajnali 5-ig, van egy sávlezárás a Grassalkovics úton kifelé, holnap 20 óráig, lezárás van a Hősök terén a hosszú hétvége előtt, a hosszú hétvége alatt is, és utána is július 4-éig, ezzel párhuzamosan egyirányosítás van az Állatkerti körúton is. Félpályás korlátozás van a 12. kerületben a Márvány utcában péntekig. Félpályás lezárások még a fővárosban, a 4. kerületben a Megyeri úton, szintén a 4. kerületben a Homoktövis utcában, illetve a 15. kerületben a Pestújhelyi úton. Sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton is. Két egyirányosítás is van Budapesten, a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton. Időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján, miközben a korlátozások még mindig nem értek véget a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 103.

103.9 Rock FM május utolsó napjaiban kitesz magáért az időjárás, kitesz magáért a pünkösdi időjárás is, és a folytatás is több, mint biztató, hiszen hogyha valaki eddig csak megelégedett a 28 fok körüli napi csúcsokkal, akkor a következő napokban számolhatja a 31-32 fokos csúcsokat, hát ebből persze, hogyha a 29-30 megvan már, akkor is nyárról beszélünk, és nem májusi tavaszról. A napközbeni felmelegedés mellé a hajnali indulások is nagyon biztatóak, 17-20 fokkal, és ez a folytatás szerdáig tart, szerdán jön egy hideg front, de aznap még lehet a csúcs 32 fok, utána csütörtökre, péntekre mutatóban lesz 25-26 fok, hogy aztán a következő hétvégén 28-29 fokkal megint visszajöjjön a nyárias meleg. Mindez záporok, zivatarok nélkül, a következő hétvégén egyébként megdörrelhet az ég, de csapadékra megint nem kell számítani, rengeteg napsütésre, időről időre magas UV-sugárzásra, viszont igen, és hát arra a bizonyos hideg frontra, ami szerdán ér el bennünket, és legfeljebb csak a 30 fok körüli csúcsoknak vet véget.

103.9 Szók FM, Bűdi Szili a műsorvezető, nem kétszer, csak egyszer a mostani hétfői Rock the Night-ban, 8 és éjfél között, na de azt minden nap, hétfőtől péntekig. Pont ebben a következő 4 órában Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, holnap vissza a dolgos hétköznapokba, ami engem illet a keddi rock délutánba, itt az Iron Maiden, búcsúzóul,

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night egész este. Én hozom a legjobb rockslágereket, rockplegykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanáloskáig. Felhívnám a kedves utazóközönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

A Magdolna női név héber eredetű Magdaléna magyar alakváltozata. Szóval Madeleine. Madeléna, Magda, Magdaléna, Magdó, és ami a spejszfalán is ki van írva, Orbán. Jut eszembe mindjárt Petőfi Sándor verse, komor, mogorva férfiú volt Orbán, bár oly vidám hajnal pirult az orrán. De hisz mogorva épp azért volt Orbán, mert oly vidám hajnal pirult az orrán.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM. Hölgyeim és uraim, hát akkor lássuk, hogy mi történtek a mai napon. Hát például Legoland történetének kezdete, ugyanis 1968-ban a mai napon nyitotta meg kapuit a világ első Legoland parkja Dániában. Hogy ez milyen, szerintem el sem tudjuk képzelni. Hát ha valaki el tudja, akkor 0-20-99-10-39. Szóval ez a hely már egy egész világot képvisel, ami nem más, mint a kreativitás. A játék és a gyermeki fantázia szimbólumaként. Szóval el sem tudjuk képzelni, hogy milyen lehet Legoland, ahol balra és jobbra Lego figurákból a világ legcsodálatosabb dolgai vannak létrehozva. Én már jártam Disneylandben, az is egy érdekes világ, viszont az csak egy vidám park. Legoland viszont egy egészen más hely. Bocsánat, hozzoltak nekem, hogy Legoland.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

100.9 Rock FM. Tudtad, hogy egy 2022-es kutatás szerint azok, akik napi 30 percet sétálnak természetes környezetben, 30%-kal kevesebb stresszhormon termelnek. A zöld környezet, friss levegő és napfény kombinációja jótékonyan hat a környezetre, az immunrendszerre és a kreativitásra is. A japánok már évtizedek óta gyakorolják a Shinrin-yoku, vagyis az erdőfürdő művészetét, ami nem más, mint tudatos jelenlét az erdőben. Ha tehát ma úgy érzed, besokaltál, hát tedd le a telefont, ragd le a kormányt, és menj ki a parkba, és egyszerűen csak sétálj egy nagyot.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis tudomány. Hát a felét se fogjuk érteni szerintem. Na mindegy, azért megpróbálkozunk vele. 2008. szeptember 10-én indították el a nagy hadronütköztetőt a svájci-francia határon. Ez a világ legnagyobb részecske gyorsítója, amely 27 km hosszú alagútban fut. A tudósok itt fedezték fel 2012-ben a Higgs bozont, azaz az Isten részecskét, amely alapvetően befolyásolja az univerzum anyagának megértését. A kísérletek ma is zajlanak, újabb titkokat feltárva. Na, ugye mondtam, hogy egy szót se értünk belőle.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, hát a most következő történet bizonyítja azt, hogy már pedig szuperhősök léteznek. Persze az első ilyen szuperképességekkel rendelkező ember az nem más, mint ugye Keith Richards, aki minden túlél, egyszerűen rajta nem fog az idő. Szóval az első ismert női egyetemi professzor, egy bizonyos Laura Bessy, már a 18. században tudományos előadásokat tartott fizikáról és matematikáról. Abban az időben ez olyan ritkaság számba ment, mint egy flamingó a 4-es-6-os villamoson. Ráadásul a női tudósokat nem igazán fogadták el ebben az időben, leuralták őket, ugye a férfiak, nem volt női egyenjogúság. És amíg nagyon fontos, és a hölgyhöz tartozik, hogy 12 gyermeket nevelt mellette.

Szaszaverom, ez itt a 103.9 a Rockon. Gyerekek, 1963-ban elindult az első Maliev gép Európán kívüli járata. Ez egy IL-18-as típusú gép volt, amely Athénba és Kairóba repült. A menetidő Budapest és Athén között 2 óra 20 perc volt, Athén és Kairó között 2 óra. A teljes Budapest-Kairó között, beleértve az athéni tartózkodást, 5 óra 10 perc alatt tudta megtenni. Azt gondolom, hogy ez majdnem van olyan jó hír, mint hogy ebben a pillanatban következik a Europe és a Superstations című dal itt a 103.9 Rock FM-en.

FM 103.9, itt a Rockon. Olyat olvastam, hát nem fogjátok elhinni. Például, hogy annyira bejött a 4 napos munkahét a briteknél, hogy a többsége meg is tartja, hogy micsoda. Tehát 4 napot kell dolgozni. Náluk eltöröltik az 5 napot, és 4 napot kell csak dolgozni. Azt az 1 szabad napot, az bármikor felhasználhatja az ember hétfőtől péntekig. Az a lényeg, hogy 4 napra jön ki a hete. 2022 második felében egy rakás brit cég sörfőzdétől a büfén át a szoftverfejlesztőig kísérleti jelleggel átállt a 4 napos munkahétre, és a dolgozóik ennek csak a hasznát látták, hiába dolgoztak 1 nappal kevesebbet, továbbra is a teljes bérüket kapták. A kísérletről egy tanulmány most jelent meg, a 4 napos munkahét.

FM 103.9, itt a Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát mi történnek a világban, főleg, hogyha az ember 1972-ben akar leszállni egy repülőről, mondjuk Szingapúrban. Főleg abban az esetben furcsa ez a sztori, hogyha az ember világsztár, mert hogy történt, hogy 1972-ben a Led Zeppelinnek le kellett mondania egy koncertet Szingapúrban, miután az országban nem engedték leszállni a zenekar tagjait a repülőről a hosszú hajuk miatt.

FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát olyat mondok, gyerekek, nem fogjátok elhinni. Na mi is, most tessék figyelni. 79 éve született meg az az ember, akit úgy hívnak, hogy William Grant Bill Mugride, angol designer, aki a legelső laptopot tervezte. Mondanám a paramétereket, a Grid Campus 1101 nevű számítógép 1982-ben került piacra, 1982-ben, úristen! Na figyelj, 8150 dolláros áron, a súlya pedig közel 5 kiló volt. Cipelni

FM 103.9, ez itt a Rock, és hát 2007-ben elhunyt, kérem szépen, Hilly Kristál, a kultikus New Yorki punk rock klub, a CBGB alapítója, amelyről még hollywoodi film is készült, és feldolgozta ennek a legendás klubnak a történetét. A filmben egyébként Hilly Kristált Alan Rickman alakította. No de, hogy mi is volt ez a klub valójában? Hát ez egy kultikus hely volt, ahonnan a New York Dolls indult, a Television, a Blondie vagy a Talking Heads tűntek fel korábban. Ezek olyan punk rock bandák voltak, amely gyakorlatilag a zenészek találkahelyévé vált, ez egy ilyen zarándok hely lett. Rengeteg koncertfelvételt készítettek, és ezek ki is lettek adva, mint lemezek. A CBGB sztori egyébként 2006. október 15-én ért véget, amikor végleg bezárásra került a hely. Természetesen sokat elszomorított ez a hír, és nagyon sokan el akarták érni, hogy a klub ne zárjon be, de hát nem volt mit tenni, mert a klub korszaka lezárult.

FM 103.9 itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön liebe Gäste, tschüss liebe Hörer,